Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak kesek heko.